0: That's not cool, man. You go blind.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo. Stereo. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
3: I zato sviraj nešto narodno.
2: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.